지금 nem siska oja do dak shit na ko dosha get to go nen doja gen ho up ta get ok shko nam no present just na ho na no ki bo cha ts much ni shno na ko dosha get to go nen doja gen ho dai that's a swana pi ho che poko mo ge mak mis te sinich mi ke shbo go ho go ni shno present just na no ja ts much o dak shi ja ni sho get to go nen doja gen ho up ta wi get to asas ko ni shno na ko dosha get to go nen doja gen Akkor de hidesz, ahhoz kegnes kémeg nem szkák, itt omnyú tápkosom, bekstá, akit tök önön dolcsik, no apsá, hogy já, az eszkos nincsen is hasább, akit tök önön dolcsik. Oda mert hegmi, akit omnyú tápkosom, mert akit tök önön dolcsik, no apsá, já, az eszkos nincsen, akit hasább, akit tök önön dolcsik. Oda hidesz a szenitér Valder, igen, meg Amos, akit omnyú tápkosom, apsá, akit az eszkos nincsen is hasább, akit tök önön dolcsik. Akkor jót, na, hogy teljes maliás. Mikor is már ment besten, akkor tápkosítsa, ne stabak. Kiddi hos tabio. Hagun jen jen mshishkaj. Hag nien e nawshab gittu gwen ndrish gen wapsa wi gid yuksgun. Nag gud osum dyn o prisant jes na na na jam e man bach tach gie meg jen mshishkaj. Hag gud shkob ta jishkaj wapsa. Nishtu no nien e nawshab gittu gwen ndrish gen.

0: Dog Mago, CBC The Badge Moon. Ó meg nincs tűnt a bajmon, hogy csík a hotelhen adott szájtet, csak a Statistics Canada. Egy jó eses, hogy nem tudsz egy tomtába, hogy csak a tenhás, de kogod íjog a nának a díckán összük, hogy nyilván új is gáda, hogy pásolja díjtács. Nincs nőr náosabb, beszágyan, és meg nincs elmeszteni, igen, akkor dákos ízsége a pásolja íbít. Akkor meg én jelhessed a kogoldok a íjó, mit hívja meg is szíme, hogy ennek is nem tudsz egy tegnos. Hát meg egy dost meded a hengyi íjó, hát gondolják a nestem stíka, hát így a kogod segni a duítájt, kémek a nyenenek a is, de a kogod szagalja, hogy a mocsinda a újújt, hogy a gondolás, a gondolás, hogy a csíts. Kémek a nyelgon, a kábaikon, a csítás, a nyelbaikutána, a nyelhújtács, kémek a nyelhújtja a gondolás. Én úgy gondolom, hogy a tárcsi tághokot, hogy neki a hegegyin dóhot, hegegyek a nest ítogonítsga, tent csáutink, hogy a gondolás mítsit, a macska, aki a hámószot, ha is ne gondolás. Gújjad meg, ne stabak a mesti tághokocsga, oda hajts a nyamusta joga, ugye, ha a noács, mit dolgálják a nest de akkor azt nem kell, hogy ne úgy tegyeskom, esekom a nében, hogy nincs tömet a bácsmon. Kér meg, hogy én gondosgán nem tudsz egy tetszagolja, hogy a hodai hitetszáj, tegye egy partnöv, bízmatás oda köbek szüdi, hogy nem tudsz egy meccs. Jag kunde ha en bad skissen i kassor. Och jag har gått, jag kunde ha en negativtisk av den här och ditt iske med den här tjejtjik i bara. Gär mig den till här och ha utsikt. Nästa bara om stik och det här kogod tjänstig och jag ska ha och ska ha i och det här jag måste då om stokse. Gär gav och det ska ha och sånt ska ha och när det här kogod. Hon har gått Laurie Ann Mahoa. Och hon har nej, vi går bambitad ni är och sen ändå sätter ni ut. Jag har mycket kärsöjtig.
1: D'abord, il faut comprendre qu'au Québec, il y a 8 espèces de chauves-souris, puis là-dedans, il y en a 5 qui sont menacées ou susceptibles de l'être. Fait que nous, notre but, c'est de venir de faire des inventaires de ces espèces-là pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils sont situés, surtout pour ce qui est des menacées. Puis comme ça, en plus, on peut savoir c'est quoi les menaces possibles envers ces chauves-souris-là.
0: Akkor jeg is voltak ott iszka. Ott a Quebec, jó. Nenenau is ícska a dísznak szózságon zsinzsi. Pátsz, kiemelgen zsinniai. A gondzsgásásásnak nincs a masindácsak a hettágy, jó. A jövő megint jelg a helyes nándott szájtetszik a jó acsítítsa, kiemelg a gyácsít szájtetszka. Kiemelg a cagajogarni a hatótágocs, jó. Hágóga hót magasga az aszpedejec, hágó tönt hát nándott szájmásga, de tehát úrstónuicsenia. Kiemelkeden a csícska hódó a simó, oska oké oda mosomók menszis, hágó de min Jace Piagy is húgós dola. Kiemelgó oska oda a belgómak, hágó hát nincs olyan zsúdai, de ez a Thunder Bay Airport. Hogan backstemmed no percent e or we are the BOC. Oh my god, the Belgium got out in the notch. Hogan now each guy is going to be to it. Begom, that on the non is just cheat the nichen here going in the Belgium game. I got to meet so gum, Kiao and a shashawit. Game against Tuna notch. Oh, Clayton Wettilanin. Hogan, I give up. What's the mechanic that bits today? That's a Wabagon Lake. Obituary Nation. Gondra ji hui oga. Jagad miswa. WOC chayuginiam. Gwiad mek Thunder Bay. Hoshka ha gud mishdi bia bia bia. Gud digis go hi yuj. Hayugawginia go. Awich da jge hui oga. Ishnagunich. Hania goshu yancha do shwishge. Megabit siyuna da bimbita ganoch.
2: People don't realize how much economic impact there is of the Northern First Nations and the North, you know, the Northwest First Nations, the Treaty 3 First Nations, Treaty 9 First Nations. So it's a tremendous economic impact in that hub. And we have to make sure that our First Nations are involved in the economic activity.
0: Hú, ég is rájt, beszéltem így csak a bizt olyan, és most így bejegy vitte bíhet gassuljen, jó, nyakad ilyen, hogy csinálják ide, kérmegudák a Northern First Nations, a Csígyóanji, innen Treaty 3, csak a nyelv jó adít, és a bencs tegyen, hogy ez jó, igen, megint zsíbe, és tagjék stégyó. A gondzsíg a nestabom, és ti húj csóbíta, és csak a joga a dústám genít. Ki ausom genít, és nőhén, kiemek a gondzsíg a csadjít, vagy itt nános, a csadjít a genít, tehát ment csadjít, csadjít, csoda, piabíta. Ago, I was staying at Thunder Bay Hotel. Ago, I was staying at Sosag nisno nisab mindegos, csissek a beig is sibíts, akkor íjött a bezsmón, besöcsit meg ní, Terran Stuff.
3: Vajdják, agni Adrian Gunner, agno hez CBC Nordkenst meg.
0: Ok, meg csapatunk nekem on William Prince, oda érdez a Pequot First Nation Manitoba hocsiam. Egy bolgáuska, egy zsón nekem on, ki a hújtsi bittabi hisztabuk. Egy nekem hújtsi, hogy Nathaniel Rateliff. Olyan nekem on, wow, change.